Fonseca. Jazzy a Chris Lorenzo. Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 80